Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak zene.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.
1: Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ott a helyed.
1: Csak te kezdenénk. Squeeze your damn balloon.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Back to the

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Let the beat control your body.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Ez még mindig a Super DJ.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: '80s, 90s, 2000s music radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Radio! 2026. Július 24-25-26.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, ez itt a Super DJ Rádió 90-es évek legjobbát hozom nektek, hogy hétfőnként megszokattátok tőlem. Nyitásképpen ezt a napnótával indítom a sort, ugye ez a kaltom snap, hogy mindenki kellemesen és tartalmasan pihent a hétvégén. Ugye vagy ki idegeskedte, vagy pedig ugye kiörömködte magát a VB kapcsán, már aki ugye ezt folytatta, vagy nézte, vagy figyelte. Jó szórakozás mindenkinek!

Hát vízdarab kell ke? Poén morzsák vagy mondjuk úgy, hogy móka ablakok. Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát. Ki az, kérdi álmosan? Én vagyok az Áron bácsi Gergő, a szomszéd legény. Van-e magának itthon tintája? Nincsen fiam, válaszolja, majd ugye visszaalszik. 20 perc van, megint verik az ablakot. Ki az ma megint? Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hozta magának tintát. Hát ugye, ez így szokott történni. Hogy örülhet neki szegény Áron bácsi? Móriczkától, viszont kérdezi a tanárnéni, miért van az a monokli a szemed alatt, Móriczka? Anyukám tegnap este apukámnak azt mondta, hogy mindjárt elmegyek, apaer azt mondta, hogy én is, én meg aztán elmentem ugye elköszönni, vagy hát benéztem mondjuk, hogy a pap ül a repülőgépen, atyám egy kis konyakot kér a légi utas kísérő, de milyen magasan vagyunk, 10 000 méterre a földtől, na akkor

Na veszem a 0-745-95-95-95-ös és a mobiltelefonszám a Boris Kabuli hívós 0-32-19-48-07. És egy picit a morgás, azért engedjétek meg, hogy valamilyen szinten a pocival kapcsolatos legyen. Tehát én értem azt, hogy itt nagyon nagy győzelmeket akar mindenki, hogy rengeteg sportszerűtlen dolgot láttam a VB-n. Egy picikét talán erélyesebb bírói döntés kéne, de talán ami még nekem egy picikét jobban szemültött, hogy 7000 dolláros belépőkkel mentek a VB döntő árai, hogy tényleg érez annyit, tehát, hogy így én értem, hogy ott van egy óriási nagy showval, a Shakirától kezdve mindenki, meg ott a Donald Trump, meg a rengeteg fantasztikus focista, de azért 7000 dolláros belépővel, tehát így az eléggé hülyén hangzik, hogy a foci mindenki, tehát mindenki, aki megfizeti ugye élőben, és nyilván nem azt mondom, hogy ingyen legyen, de hogy egyébként is túlfizetett futballban, azért azt gondolom, hogy egy picikét húzós. Tehát nem biztos, hogy ettől lesz.

kép, hogy persze lehet televízión nézni, meg lehet focizni, meg mit tudom én, csak így az egésznek a mondani valója, ugye a VB-n való részvétel, és ugye annak a mestnek a úgymond megnézése. Egy picikét én szerintem azt túl az a dolog, azért ennyire nem szabad priorizálni az árakat, mert egy előbb-utóbb aztán már csak vagy a szponzorításról fog szólni, vagy pedig arról, hogy csak a felső, mit tudom én, 10 000-nek lesz lehetőség arra, hogy ezt megnézze, vagy 100 000-nek, mondjuk 80 000-es stadionban, és ez így mondjuk gond, szerintem. De hát ettől függetlenül nyilván fontosak ezek a dolgok, csak akkor vagy azt kéne kommunikálni, vagy ezt a részét nem beszélve, hogy arra még az jutott eszembe, hogy ennyi ember egy helyen összelakva, és különböző rengeteg technikai dologot a zsúfolva, most akkor vagy kamborlábnyomról beszélünk, vagy akkor hagyjuk aztán minden úgy van, tudom mondtam, de tehát a kettő egyszerre nem megy, hogy meg is terjék a környezetet, de arról is beszéljük, hogy te ott a szegényebb országban meg ne tedd ezt, tehát kicsikét azt gondolom, hogy ez ilyen kontraproduktív. Ne, nagyjából ennyit erről.

És hogy Isten, nekem most szerintünk a VB-n mindenki a szervezőn és a focistákon kívül veszít. Ez érdekes, érdekes meglátás. Hát azért én szerintem itt a sponsorok is sokat kerestek meg. Nyilván ez egy élméletán a gyereknek, tudod. A tévéből is látja, hogy a kedvence nyert. Meg hát ugye akik ugye veszítettek, azok rosszul érik meg. Ugye nekem ez is fontos. Nagyon érdekes dolog ez is, nem? Hogy, tehát, hogy miért csak az aranya a győzelem? Tehát azért a világ második legjobb csapatának lenni egy ezüst azért nem rossz dolog, az meg a bronz sem. Tehát, tovább megyek az első tízbe benne lenni. Kicsit túl misztifikáltuk ezt az első helyezettet szerintem. De mondom, mégiscsak nekem egyetlen egy dologgal van bajom, semmi másra, az üzenettel. Tehát, tehát nyilván a jól tudom, a világon a legnépszerűbb sportág a futball, a legjobban fizetett pedig ugye a golf. De ettől függetlenül bármennyire is népszerű, én szerintem az árértéka rend nekem egy kicsit.

akkor azt írja nekem, hogy csendbe jegyezném meg, hogy nem igazán érti a focit, mikor edzés van, mindegyik játékosnál van egy labda, mikor meg mes van, akkor meg 20 ember rohangál egy labda után. Hát igen. És még azt is kilúgdossák a fenébe, és akkor keresik el, hogy hol van, nem? Hát aki látta a tegnapi meccset, tényleg azt mondom, hogy akkor nem is kellett volna néha labda, hanem elég lett volna ilyen MMA-s edzést lefuttatni. Bányász adja, hogy milyen jó edző lenne ott. Nem, de csak elbíztük, hello, kedves Karesz, csáu, csáu.

Kérdezőben frontmentesen és sok napsütéssel indul a hét. 23 Celsius fokot mérünk az ország legnagyobb részén. Hétfőn azért sok napsütés várható, lengeruhában lehet lenni, persze csapadék nem várható, többfelé élénk, viszont északon akár erős is lehet a nyugati, észak-nyugati szél, délután 26 fok lesz a csúcs hőmérséklet. A távolabbi kilátások szerint megszűnik egyelőre a kánikula, egészen a hétvégig el sem érjük a 30 fokot, sőt még némi csapadékot is mutatnak itt. De például kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, számottevő csapadék nem valószínű, egyes zápor nyugat délnyugaton alakulhat ki, hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken még 10 fok alatt is lehet hűha. A legmelegebb órákban 24-29 fok várható szerdán, mindenütt számíthatunk azért napsütésre, sokfelé élénk, erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet, a friss reggel után 24 és 29 fok is jöhet majd, úgyhogy szintén kellemes lesz majd a nap. Aztán csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, egy hidegfront hatására elszórt kialakul zápori zivatar, a csúcsfőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati észak-nyugati tájakon alacsonyabbak lehetnek majd a maximumok. Na nézzük a többit, orvos meteorológia. Hétfő fontatása ne számoljunk, napos meleg nyári időnk lesz, viszont lehet azért vénnyomási ingadozás, keringési panasz, enyhe fejfájás még előfordulhat. Az UV-sugárzás 16 óráig a napos időszakban nagyon erős lesz, mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, és sok-sok folyadékot is tessék fogyasztani. Közlekedés meteorológia. Hétfőn sok napsütés várható, legfeljebb kevés záporzivatal alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők a napos időben, legyen nálunk napszemcsi, tartsuk megfelelő követési távolságot. Bodának is lejjebb mentek most már a csalánpélék, kombák közepes kategóriában, livatok, kenner, útifő és másítfélék alacsony kategóriában vannak a levegőben, azért ezenek ellen is kell a védekezés. A Balcsén is sok napsütés csapadékmentes időre számíthatunk, 27-28 fok között alakul a hőmérséklet, és a vízfőmérséklet 25 Celsius fokos, az pedig csak barátságos, úgyhogy szép nap nézünk elébe, nagyon is így.

szépen 10 óra 35-ös visítés szerinti közlekedési információk. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es autódi csomópontnál több jármű karambolozott. A 23-as kilométeren megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás így is meghaladja, figyelj, a 8 kilométert, és ráadásul hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Egy korábbi baleset miatt torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldala. A 32-es kilométernél ugyan megszűnt a korlátozás, ott is 5 kilométeres még a torlódás. Az M5-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munkavégzés zajlik Pákos környékén, az 50-es kilométernél a külső sávot bezárták, a kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. A 37-es főúton Hernád Kap térségében személyautó hajtott az árokba, a 21-es kilométernél Szerencs felé egy sávot lezártak. A 75-es főúton Zajda térségében egy műszaki hibás személygépkocsi vesztek el az úttesten, az 50-es kilométernél félpályán haladt a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Sót között több szakaszon is tart az új felújítás, a főpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányba túlódásra számítsatok, akár 20 perces menetidővel is kell számoljatok. Alacsony a Duna, ezért jó sok komp nem jár, illetve hajójárat is módosult, a Mahartódonon látjátok, de példaképp mondanám, hogy július 13 és 19 között a Budapest Szentendre, a Budapest Visegrád és a Visegrád Hop-On, a Visegrád Esztergom és az esztergomi sétahajó szárnyas hajójáratok nem közlekednek, a budapesti hajójáratok viszont változatlanul üzemelnek, ugye javíthatom a Mahartódonán tudtok tájékozódni, és természetesen ma is érvényes a mondás, Boriszkára, széplányokra, kerekvilágra mindenkire vigyázni, mert ugye haza is várnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult, és ehhez mellékelek egy fantasztikus 90-es évekbeli Della Soul felvétel, aki bufejét.

Benek, kozmológiából Rácz János úr gyors posztra kére, de hát azért nem annyira gyors poszt, ezt szépen körülírta, méghozzá Rizmáján sörpözdét, ami Budapesten a József körút 14 alatt található. A Rákóczi téren volt megbeszélt találkevére János, a rossz hírű Krúdiban jártam már, ez meg aztán útbe esett, remek taktikai választás volt, mert kint leszakadt az ég, üdítő friss berendezés, tisztaság csapon és elvitelre természetesen Rizmáján sörök vannak, van Coca-Cola, lánctermék hűtő is ráadásul. Tetszettek a fapados malacokat idéző beülő boxok, konnektor van minden pad mellett, milyen jó. A kávé 3 deci jéghideg szódával 650 egész jó, 990 forint volt egy pohár világos, úgyhogy hát igen, ezek körút járak, ismerik a pikolót, de az árszabás korsódásra sarkal inkább. Van konyha, és nem volt tumultus előtte, finoman szóba lehet, csak VB döntelőtt vasárnapi csend volt. A toalettre tartva emeleten döbbentem rá, írja a poszt szerzője, hogy ennek van egy tágas felső szintje, először is kiváló, a mozgásérzékelős rozsdamentes pisi váljon meg még ritkaság. Szerintem a körút ilyen olyan turista mágnesei között remek hely. Egyébként tényleg így belsőleg is látható, tiszta, és tényleg nincs itt nagyon vendég még, de gondolom ez változott, a körút azért mindig forgalmas, úgyhogy én is meg rácsonos és mondaná, tessék be látogatni a Rizmáján sörösdébe, nem csak azoknak, akik szeretik a Rizmáján söröket, és fogyasztatok ma is felelősséggel, Boris következik majd a horoszkóppal, vagy inkább Boris Koppal.

Na, közben Bödisztom Bögónak is kellene, mert szétlagot az, hogy a hallgatlak, üdv éppen kis tartsáról. Szokták mondani, hogy tartsa, ne engedje, tartsa. Kellemes hallgatózás kis tartsáról. Szabival látunk. Csömmeli a folytatásban érkezik a dal, ez pedig a Superstar.

rendezőnek is kellemes szétdobot kívánok, írja, hogy hegesztőképpen csorvásolom a jelünk. Üdvünk neked is minden szuper edő hallgatónak szétdobot kívánok, szervusz rendezőn, és Vinikének is kellemes szép napot, ő is takarít porszívóval mindennel, remélem akkor a hangerőt kellően fel tudod adni, hogy hallja a zenét így. Jömmel után pedig egy kis észrebb, mert ha már nyár van, akkor mi is jöttem át, mint a Krúz.

szépen, január! Régóta! Itt láttam egy összesítés hirtelen, és ottan ki is mondtam, itt láttam, július 20-át érünk természetesen, és napi horoszkóp, boriszkóp kosokkal az élen, de mit jelent az a január, azt nem tudom, de valahol felugrott valami januári összesített horoszkóp, na mindegy, kosok. Egy kreatív ötlet, új szerelem vagy régóta dédelgetett személyes terv kerülhet a figyelmet középpontjába, a Jupiter és a Neptunusz kapcsolata különösen erős inspirációt adhat, ezért jegyezd fel mindent, ami eszedbe jut, még akkor is, ha elsőre túlságosan merésznek tűnik, ne csak azért vállalj el mindent, mert szeretnéd lenyűgözni a környezetet, persze, hogy nem akarsz nyűg lenni. Mikák, egy családi otthonban lakhatással kapcsolatos elképzelést kezdett formát ölteni, hétfőn könnyebben ráérezhetsz arra, milyen környezetben tudnál igazán feltöltődni, és egy régi családi kérdésben is megérkezhet a felismerés, egy látványos ajánlat vagy ígéret mögött lehetnek olyan feltételek, amelyekről elsőre megfeledkeztél. Ikrek, ötletekből, beszélgetésekből és inspiráló találkozásokból nem lesz hiány ezen a hétfőn. Kiváló nap lehet írás, a tanulásra, kapcsolatépítésre vagy egy olyan téma feldolgozására, amely régóta foglalkoztat, különösen csoportos ügyekben és közösségi felületeken érdemes átgondolni, milyen hatást váltanak ki a szavaid. Ez is kiderül, nem? Rákok, a pénzügyek és az önértékelés és a személyes biztonság kérdései kerülhetnek előtérbe. Érdemes komolyan venned a megérzéseid, de különösen akkor, ha már régóta érzed ezeket a megérzéseket. A lehetőség attól még nem biztos, hogy jó, mert látványosan tálalják, vagy tekintélyes ember ajánlja. Oroszlán! Erőteljes, inspiráló nap várhat rád. Egy utazás, tanulmány, kreatív projekt, vagy éppen személyes megújulás lehetősége különösen vonzónak tűnhet. A Plutóval kialakuló feszültség ugyanakkor a kapcsolataidban hozhat hatalmi kérdéseket. Jaj, szűz! A hétfői nap felerősíteti a megérzéseidet, álmaidat és belső felismeréseidet. Érdemes időt hagyni a csendre, a pihenésre, vagy a gondolataid rendezésére, mert most nem feltétlenül a külvilág zajába találod meg a legfontosabb válaszokat. Egy közös kiadást, tartozás, megállapodás vagy bizalmi kérdés felszínre hozhatja, hol nem egyenlőek azok a fránya feltételek. Mérlegek! Egy baráti kapcsolat, közösségi kezdeményezés vagy közös cél új lendületet kaphat. A hétfő remek lehet az ötletelésre, kapcsolatépítésre vagy egy olyan ügy elindítására, amely túlmutat a személyes érdekeiden. Figyeld meg, ki szeretne valóban közösen dolgozni, és ki akarja a saját céljaira felhasználni a lelkesedéseidet. Skorpiók, szakmai szempontból ígéretes gondolatok ígérkezhetnek és érkezhetnek. Egyben egy vezető szakmai partner vagy inspiráló példa segíthet abban, hogy nagyobb táblatokba kezd gondolkodni, ne vállald el automatikusan az összes feladatot, csak azért, hogy nélkülözhetetlennek tűnj, de nem. Nyilasok, a hétfő a felfedezés, a tanulás és a határok átlépésének vágyát erősíteti benned, könnyebben meglátod a nagyobb összefüggéseket, és olyan jövőképet alkothatsz, amely ismét lelkesedést ad. Egy örömteli kreatív projekt költségessé vagy bonyolultabbá válhat, mint amire számíthatsz, nesze. Bakmin Boriszka, mély érzelmi vagy pénzügyi felismeréseket hozhat a hétfő, hogy közös terv, befektetés, családi ügy kapcsán rájöhet, hogy lehetne igazságosan fenntartható megoldást. Talán a Neptunusz érzékenyebbé tehet a kimondatlan szükségletekre, és ezért most könnyebben megértheted, mi húzódik valakinek a viselkedése mögött. Arra azonban ügyelj, hogy az együttérzés ne váljon önfeladássá. Ugye az hozzádálló személy, vagy összeleg közeledálló személy erős érzelmi nyomást gyakorolhat rád, vagy úgy érezheted, neked kell megoldani mindenki problémáját. Messianisztikus, azt szokták ezt mondani. Hát igen, sokan vannak így, de bizonytő. A kapcsolatodban új lehetőségek nyílhatnak meg, most különösen könnyen megtalálhatod a közös hangot azokkal, akik nyitottak a szokatlan ötletekre és a jövőben mutató megoldásokra. Lehet, hogy valaki rendkívül meggyőzően beszél, miközben a részleteket következetesen elkerüli, ugye. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja hétfő inspirációt adhat abban, hogy átalakítsd a napi rutinodat, a munkamódszeredet vagy az egészségeddel kapcsolatos úgymond szokásaidat, és egyben egy új feladat vagy munkalehetőség felkelteti az érdeklődésedet, pénzügyi következményekkel azonban sajnos számolnod kell, saját értékedet csak kizárólag abból mérne, mennyit keresel, vagy mennyi elismerés kapsz. Hát igen, egyébként ebből csak a jó fognak teljesülni, többivel nem kell foglalkozni, én élikozom a 90-es éveket. Egy érdekes átdolgozása, de rengeteget játszom a mai napig. Duff Law érkezik kicsit funkisabban, ez a Your My Heart, Your My Soul.

gondolnak bele, hogy az installációk olyanok, amit az ember elkészít, az milyen szép, milyen jó, de azért vannak némi veszélyei is. Például összedőlt a hír szerint egy hatalmas csokoládé tehén a Csillai Csoki Fesztiválon. A Csillai Csoki Fesztiválon a hatalmas csokoládé tehén feje egyszer csak, hát a földre zuhant, miközben döbbent nézők figyelték az eseményeket. A különös jelenet a Csillai Oszornóban a fesztivál záró esemény történt. A több mint 600 kg-os, kemény 58%-os kakaó tartalmú svájci csokiból készült tehén szobor nem véletlenül tört darabokra. A rendezvény hagyománya szerint a fesztivál végén kalapácsokkal összetörik, hogy a csokit szét tudják osztani a látogatóknak. Idén azonban a fej, hát hamarabb változott a testtől, ezért sokak számára úgy tűnt, mintha a monumentális alkotás váratlan összeomlott volna. De állítólag a szervezők később tisztázták, hogy a szobrot már javába bontották, amikor a gravitáció győzött és a fej előre billent leesett, így előre nem látható baleset történt. A csokoládé tehén egyébként a fesztivál amúgy legnagyobb látványossága. Az alkotást Javier a világos cukrászsép készítette a Santo Tomasi gasztronómiai iskola hallgatóival közösen. A különlegessége nem csak a mérete volt, a tekint tűgyébe olyan rendszert építettek, amelyből óránként ingyenes csokis tejet lehetett úgymond fejni, így több mint 1000 pohár ital jutott a látogatóknak a háromnapos rendezvény során. Az idei fesztivált immár negyedik alkalommal rendezték meg, Oszornót a Csillai tejipari központjaként tartják számon, ezért ad a tehén a rendezvény jelképévé. A három nap alatt mindegy 60 kiállító kézművesek, csokoládékészítők és neves sépek várták a közönséget, főzőbemutatókkal, workshopokkal és családi programokkal, fesztivál ráadásul jótékonysági célt is szolgál, bocsánat, idei bevételt két helyi kosárlabda szervezet támogatására ajánlották fel, a rendezvény pedig a szervezők szerint több mint 10 000 látogatót vonzott, csak a csoki tehén ünnepés feltörésére, mint egy 3000-en voltak kíváncsiak, és akkor ezek szerint úgy tűnik baleset nem történt, azért jó erre vigyázni, mert azért 600 kg, az akármiből van, az bizony 600 kg.

elveszem a 0-70-45-95-95-95, és felszed a Boriszkás buli hívót, és a rendezvények kapcsolatos információt szerző mobiltelefonszám 0-32-19-48-07, Rúb Misán. Itt éjszakabbra vándorlunk, és szóbész érkezik egy jó kis átdolgozást hallhattak.

érdekes tehenek, mert az emlősíkokat festettek a hírszerint a tehenekre meglepő kísérlet miatt. Ezúttal nem a kínaiak akarták az állatkertben átverni szegény látogatókat, hanem a japán kutatók különös kísérletbe kezdtek, fekete tehenekre fehér csíkokat festettek, hogy kiderítsék, valóban távol tartják a legyeket az ebrák jellegzetes csíkjait. Az eredmények, képzeljétek, meglepők voltak, a csíkos tehenekre közel 50%-kal kevesebb vérszívó létszállt le, ami tovább erősít azt az elképzelést,

az emberek csícsei természetes rovarriasztóként alakultak ki. A kutatásban egyébként 6 japán fekete szarvasmarha vett részt, mindegyik állat 3 különböző állapotban szerepelt, így a kutatók közvetlenül össze tudják hasonlítani a különböző mintázatok hatását. A teheneket 3 csoportba sorolták, fekete-fehér zebrákra emlékeztető csíkokat festettek rájuk, csak fekete csíkokat kaptak, amelyek alig látszottak a sötét bundán, és festetlenül is szolgáltak ugye kontrollcsoportként. A kutatók megszámolták a testükre és a lábaikra leszálló legyeket, emellett azt is megfigyelték, milyen gyakran próbálták az állatok különféle mozdulatokkal szokásosan elhesegetni a rovarokat. A fekete-fehér csíkos teheneken jóval kevesebb légy landolt, mint a festetlen vagy csak fekete csíkokkal ellátott állatokon, de az utóbbiaknál nem tapasztaltak hasonló hatást. A kutatók arra jutottak, hogy nem maga a festék, hanem a kontrasztos mintázat zavarja meg a rovarokat, ugyanis a feltételezések szerint a fekete-fehér csíkok megnehezítik a legyek számára a távolság és a mozgó, vagy a mozgás pontos érzékelését, mert képesek megközelíteni az állat, sokkal nehezebben tudnak biztonságosan leszállni rá, nem csak a legyek száma csökkent, hanem a tehenek viselkedése is megváltozott, a csíkos állatok ritkábban mutatták azokat a mozdulatokat, amelyekkel általában ugye elriasztják a rovarokat. A vizsgálat legfontosabb tanulsága, hogy már egy egyszerű vizuális mintázat is képes befolyásolni a rovarok viselkedését anélkül, hogy elpusztítaná őket. Ahhoz azonban, hogy a módszert a gyakorlatban is széles körben alkalmazni lehessen, további kutatásokra lesz szükség, több állattól eltérő éghajlati viszonyok között, valamint tartós és az állatok bőrére teljesen biztonságos anyagok felhasználásával, írja a hír. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy tehenek ettől a mintázattól mennyire bolondulnak meg, ugye. Természetben ugye a vadállatokat, hogyha valamilyen külső behatás éri, akár színne vagy valami, akkor általában kiközösít a többi állat. Reméljük, hogy nem így lesz.

Nem emlékszem pontosan 90-es. Köszönöm, hogy kedvencem még a mondatig is, mert sok mindenkinek jó emlékei vannak a dal, és nem is hozunk és ébresztjük itt a Super DJ Rádióban. Ez a Bet You Waiting For.

Na, gyakori névnapot ünneplünk ma, már a keresztnében Illés mint keresztnő szerepel a mai napon, 7.-20-án. A naptárban az Éliás önállósult változata, ugye az Illés. Vannak érdekes másodlagos névnapok is, Folkus Szörényke Eliána, Jeromos Aurél és Margaréta névnap is van ma, hát akinek ilyen névnapja van, nagyon boldogat. Holnap majd a Daniellek és a Dánielek a Danik ünneplik a névnapjukat, előre is boldog névnapot nekik is. És persze, akinek születésnapját mondanom kell, happy birthday to you!

Kézzel 57 éve e napon először lépett ember a Holdra, 1969-ben. Az 53 éve máig tiszteletlen körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész színész. 2382 éve született Nagy Sándor hadvezér, Makedónia király, aki egy mozdulattal megoldotta a pálmaszerint a gordiuszi csomót. 222 éve született Francesco Petrarca, olasz költő Dante nagy barátja volt. 512 éve halt meg Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetője, akit egyébként természetesen nem tüzes trónon sütöttek meg, ez csak legenda. 436 éve elkészült, mindjárt mondom egészen pontosan, az első teljesen magyar fordított biblia, 236 éve. 271 éve született Martinovics Ignác, a Martinovics mozgalom megalakító és felelős rendi szerzetes természetesen. 204 éve született Johann Gregor Mendel, osztrák biológus, a tudományos öröklista megalapítója. 136 éve született Giorgio Morandi, olasz festő, aki leginkább világos szinte fehér tárcsendéleteiről ismert. Természetesen nem ugyanarról a Giorgio Morandiról beszélünk, aki fantasztikus lemezlovas a 70-es évek óta aktívan. 131 éve született Moholy Nagy László, fotográfus festő, a Bauhaus egyik alapítója, a legismertebb magyar képzőművészünk. Hát kérem szépen, rá is emlékszünk ma. Itt pedig még egészen délig az a 20 percig magyar musika is lesz, 90-es évek. Jön a Battle of Cool, Hangtozó Liékkal.

Tutto il bimbi si sta da vedere la bimba di Stella Lama. Jeet on onnakas az érdekesség, hogy Adam is Anna írta a szövegét, a tűnjetőből az Elgétének és Omegának is nagyszerű dalszövegírója.

koncertodalban egy Forever Club, jó kis Forever Club, most elvisszel négy év németiek megoldásával. Én ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy hallgatotok, és remélem itt tesztek a legközelebb is. Holnap délelőtt igyekszem ismét jelentkezni tematikus műsorral, és persze évben tartó zenékkal, délelőtti hangulattal. Boriszkát hallottatok az elmúlt két órában, tudjátok, lehetek jobbak, mint én, ma sem lesz ez nehéz. Sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez
6: a Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió, zenében a legjobb. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock the bass.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Manner DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed. Ott a helyed.

hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Listen! Do it with me!

maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: my day to the hilt.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket, 18 óra 5 perc van, 2026-ban hetedik havában a 20. napját, üljük ma hétfőn, és hát magam is meglepődtem, hogy az adástervben nem sikerült megtalálnom magam, de aztán rájöttem, hogy volt itt egy kis technikai malőr, amivel a felhasználom kitörlésre került, a kitörléssel a műsor is kitörlésre került, és most vissza is írtam magam hirtelenjében, úgyhogy lehet, hogy másnak is meglepetés, hogy itt vagyok, minden esetre üdvözöllek benneteket. Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, egészen 8 óráig leszek itt a Retrobox-szal, ott a Super DJ Rádióban, ahol emlékeket ébresztünk most DJ Bobóval és az Everybody-val, és hát remélem, hogy lassan majd elindul a Viberünk is. Józsi már írt is. Szia! Szia Józsi! Szép napot! Remélem, hogy minden rendben van, ott vagy a hűsítő habok mellett, illetve azt is remélem, hogy a védőitalok is rendben vannak. Nos, most hirtelen ennyit, aztán a zenékbe lovagoljunk tovább ebben a jó kis hétfő délutánban.

Nem is tudjátok, hogy mennyit gondolkoztam a karma, dalán, amore mio, suspenzió. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen hallottam, nagyon régen játszottam nektek, és gondoltam, hogy most ide gyorsan be is pattintom a műsor elejére. Hát, ha nektek is legalább olyan megelégedettségetekre lesz, mint nekem. No, lessük a Viber-t. István írta, csodás délután kívánunk neked Dreamer Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az is a család örül neked, mint mindig, csodásat kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és persze, hogy már vártunk, ment a visszaszámlálás. Kíváncsi lennék egyébként, hogyha mi lenne, hogyha egyszer hamarabb kezdődne a műsor, vagy sokkal később, akkor is menne a visszaszámlálás. Nekem is kérdésem van, kedves István, mi a helyzet Erdőszent Györgyben, milyen idő van nálatok, hogy áll a természetes medencétek, és egyébként minden egyéb más is jöhet információként. Józsi azt mondta, hogy minden oké, még van egy pici meló a teraszon, akkor addig csak csendben dübörgünk. Encsike, szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti Yves Pipa, csodás szép délután, kora estét kívánok minden Super DJ Rádió hallgatónak, és így is van, meglepi van! Én sem láttam, hogy jössz, azt hittem letudtad vasárnap, de örülök, hogy itt vagy, jó adást kívánom, Puszcsika Encsike. Encsike, Encsike, akkor képzeld el, hogy most a térdemre foglak hasaltatni, és azt a popsidat piros posgásra fogom elpacspacspacspacsmagolni, mert hogy én mondtam vasárnap is, hogy jövök hétfőn. Valóban nem voltam egyébként beírva. Na jó van, haladjunk tovább a Retro Boxban. Megérkezett egyébként a Retro Box csoportba Nándi Jamaikából. És hát Mazsi is itt van. Üdvözöllek, Mazsi. Nagyon jó, hogy újra látlak. Szép délután, szuper adást kívánok neked, Dreamer. Írta ezt Mazsi. Úgyhogy akkor most egy kicsit megspanolunk. Figyelj, Józsi, nem semmi dolog következik a Super DJ Rádióban, még hozzá egy huligán csenevész DJ és a Rave Nation.

műsorvezető úrnak teljesen elment az esze, és itt az elmúlt tizen pár percben egy komplett rave partit próbált összehozni. Józsi már panaszkodik is, hogy hogy lehet így dolgozni. Na jó van, Józsi, természetesen ez a rave party is véget ér egyszer, és hát a negyedet nem fogjuk tovább ezzel idegesíteni. Mazsi, szia! Sziasztok, fiatalok! Jó szórakozást kívánok mindenkinek, írta a Retrobox csoportba, ahol most kevésbé pörög az élet, lehet, hogy fel vagytok melegedve. István pedig egyébként megírta nekem, hogy a medence rendben van, az idő szép, eső is volt, most újra szép idő van, és egy kis eső után. Na, hát nagyon-nagyon örülök neki, és remélem, hogy minden rendben van ott közeletekben, és a családban is minden oké. És remélem, már készülődtök mondjuk az estebéd környékére. Encsikétől pedig megkaptam, hogy egyrészt tudom, akármi is közben jöhet, ebben teljesen igazad van. Megpróbálom mindig úgy szervezni, hogy amennyire csak lehet, ha bármilyen nemzetiségű gyermekek potyognak az égből, akkor is itt legyek veletek. És egyébként számon kért, hogy mi ez a révület? Hát, teljesen rendben van. Ez volt a révület, a révület pár perc. Sokan nem annyira bírják már ezeket a régi zenéket, mert ilyen csipegetős, meg ilyen kopogtató zenéknek hívják őket. Közben Nándi távdiagol, hát az is egy szép történet. Illetve azt írta István, hogy ami a visszaszámlálást illeti, nekünk nagyon mindegy, hogy mikor jössz, korábban vagy később, reggeltől estig, mert legtöbbször éjfélig szól a Super DJ Rádió, itt másnak nincs helye. Nagyon szépen köszönöm, ébresztjük az emlékeket, gyorsan, sárgarigó, kanverébb, tessék, közelébb.

18 óra után 26 perccel vagyunk itt a Super DJ Rádióban Szatmári és Fit Jucussal. Na, van egy találós kérdésem, hogy a rendőr miért tesz egy vízzel teri és egy üres poharat az ágya mellé? Na, nem tudjátok. Na, akkor azért, mert vagy megszomjazik, vagy nem. Na, nézzük akkor... Istvánt ugye mondtam, Encsike azt írta, hogy nem, én nem azért írtam, én nagyon szeretem, mármint a révületet szereti. Hát, egy tizen pár perces révület itt volt velünk, úgyhogy nézd, nem csak révület, hanem szeletelő! Ezen Józsi ki is akadt, gyakorlatilag teljesen két arccal is mosolygott nekem. Illetve Mazsi azt írta, hogy szeretem ezt a zenét, jó a szövege. Én nem csak a szövegeit szeretem, hanem egyébként a énekesnő hangját is, meg a zenét is, meg úgy mindent. Gyakorlatilag ez a 90-es évekből, vagy a 2000-es évekből egy kis falat és egy kis szösszenet. Úgy, mint a következő dal, ami Pete Junior lesz, és itt a nyár, meg ott lesz Fernando is, meg Csilla is. Írjátok le, hogy mi a tervetek a délután, ugye a Super DJ rádió hallgatása mellett. Illetve, hogy álltok a vacsorával, mert én nagyon csehül állok. Jó lenne most egy kis knédli, ha már a cseheket említettem.

És rátok, vajon süt-e a napsugár? Remélem még egy kicsit igen. És hát én csak úszom és fürdöm a Viber üzeneteitekbe, és ezért nagyon jó egyébként így műsort vezetni. És hát milyen nagyon jó lesz majd ugye azoknak a kedves műsorvezetőknek és kedves rádióhallgatóknak, akik személyesen is találkozhatnak majd Jakab szálláson, ugye a Super DJ-nek a bulián. Kívánok mindenkinek nagyon sok és jó szórakozást, aki egyébként eljut oda. Na hát Mazsival megbeszéltük, hogy a zene úgy összességében szuper, akkor ez így jön jól. Melinda is megérkezett közénk, immár jó adást, kellemes lazulást mindenkinek, chillezzünk együtt Melinda, remélem, hogy neked is a napod egy full chill, aztán majd meglátjuk. Józsi közben offra tette a melót, még van szombatról fini egybefasírt, az lesz a vacsi, mellé ütve egy kis tojást, megsütve egy kicsit a serpenyőbe, aj, micsoda kaja lenne belőle. Mónika pedig azt írta, hogy engem a zene tart életben, a melóban, scooter minden mennyiségben jöhet. Majd megnézem, hogy találok-e neked scooter csatornát. István pedig azt írta, hogy szép lassan le kell mondanunk a vacsoráról, mert magas az infláció, addig ér a szánk, ameddig már el is fogyott, így jobb lemondani róla. Hát sok mindenről le lehet mondani, de én azt gondolom, hogy a vacsoráról ne tegyétek a lemondást, mindenképpen kell valami kicsi, mert hogy korkógyomorra lágyba menni, hát az a legrosszabb, higgyétek el, nincs határ.

Magam elé képzelem ekkor énekesnőként Anitátna, meg Rét is, hát végigfut a hátamon a hideg. Én nagyon szerettem őket, de majd a következő felvételt is nagyon szeretném, de előtte egy igazi poénbázis következik. A férj hazamegy részegen, a feleség ráordít: tegnap haza tudtál jönni józanul, ma miért nem? Nagyon egyszerű, tegnap te voltál boldog, ha, na, ma pedig én.

0: Rádió. A mikrofonnál most Dreamer.
1: És akár lehetne Happy Happy Station Nation is, helyette most a Sign, az Ace of Base a lemezjátszó korongján.

Na akkor nagyon figyeljetek oda a jelre, nagyon fontos a jelre figyelni, mert nem tudjátok, hogy mikor fog eljönni hozzátok az Ace of Base-ről zené, az Ace of Base zenélt nektek, és hát Mazsi nagyon jól érezte magát ezen a zenén, ugye egyszer egy No Limit jött privátban, egyszer pedig Süsü a sárkány, és hát megérkezett az egybefasírt, úgy látom egy kis francia salátával, egy kis kovászos uborkával, meg a kimaradhatatlan barna kenyérrel és a védőitallal. És egyébként Mazsi még küldött egy képregénygyűjteményt is, ami Süsüt meg a királyfit mutatja. Süsü, te ittál, lehelj rám! Nem, nem, nem ittam! Kész lett a szegény királyfi. És akkor Mazsi nagyon jó étvágyat kívánt Józsinak, hát ehhez lehet is. És akkor István leírta még egyébként, hogy hát ha korog a gyomrunk, akkor gyorsan lefekszünk, végül is ez is egy megoldás. Azt írta, hogy annyira drága minden, akkor az infláció, hogy amíg elér a szánkig, már idő, ez idő alatt kétszer is drágult. Jaj, jaj, te István! Te egy olyan kis mókamester vagy. Na, és azt szerettem volna mondani nektek, hogy amíg ugye itt volt az Ace of Base Sang, addig ugyanabban az évben jött egy teljesen másik dal, és nem azt mondanám, hogy egyik ilyen vagy a másik olyan, egyik rosszabb, mint a másik. Szerintem a maga nemében mind a két dal nagyon jó. Na, hallgassátok csak!

Paul McCartney, pontosan így van, Encsike azt írta, hogy úristen, de régen hallottam ezt a Paul McCartney számot. Nagyon jó. Bizony, tudod, ez a szörkergető a háton, meg a karon, meg mindenhol. Persze csak azoknak, akik szeretik a nagyon-nagyon jó zenét, és hát a Super DJ Rádió hallgatói nagyon-nagyon szeretik. 3/4 hét lesz lassacskán. És akkor, ha azt mondtam, hogy ebben az évjáratban vagyunk, és el is árulom nektek 1993-ban, akkor mutatok neked még egy, nektek még egy szélsőséget ebből az évből.

0: ezt leginkább azok értékelik, ugye, akik szeretik a rap zenét, illetve akik esetleg ilyen buli huligánok voltak, mint például Mazsi is, hogy ott rappel a kis cica, amit küldött nekem. Mónikának persze annyira nem jött be a rap zene, akkoriban én is kevésbé gyóckodtam tőle, de aztán megmondom nektek őszintén, hogy egy ilyen néha-néha egy-egy ilyen szösszenet jót hallani, és képzeljétek el, megérkezett Bondes is, hegesztő csorvásról mindenkinek, aki a legszuperebb rádiót választotta, jó műsorszórást, úgyhogy Bagyesz itt van velünk, szia Bagyesz, örülök, hogy itt vagy, és akkor, ha már mindenféle zenét hallgattunk, akkor jöjjön egy magyar dal, méghozzá abból is egy ilyen szomorkásabb.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Super DJ Rádió.

Vannak művészek, akik teljes méltóságban vonulnak vissza, és egyébként a művészetük, amikor már nem annyira tüzes, nem annyira élő, akkor is teljes örömmel tudnak lenni. És vannak művészek, akik az utolsó percig úgy megpróbálják Rivalda fénybe tartani magukat. Ennek ellenére nagyon szeretjük az Eddának a régebbi dalait is, ahogyan szerintem nem csak én szeretem, hanem Mazsi is. Egy like jelet kaptam tőle, és azt írta Józsi, hogy a 90-es években jöhetett rap, meg rave, mindenre bulisztunk, sőt EBM is. No hát, azt írja Nándi, hogy jó, hogy Szabin van, azt mit csinálok, mit csinálnék, hát telefonon javítom azt a halmot. Na hát, ezek szerint dolgozik szegény Nándi, akkor is Jamaikában, hogyha Szabin van, én nagyon sajnálom, kitartás neked Nándi. Mindjárt küldök is egy jó kis dalt, ugyanúgy, ahogy Józsinak is, hát hogyha még ez is belefér abba a bizonyos bulizós, reppes, réves korszakba is.

Mi az, kicsi, fehér, és az oldalán fekete pötty van? Hópehely fülvédőben.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Rádió, lassúzós emlékeket ébresztünk a Bangles-el, Eternal Flame. Hát ezek a lángok bizony ott voltak azokon a házi bulikon is, amikor ez a dal fölcsendült, és a karok a karokba csendültek, és ki tudja még más, mi lehetett ott, húha, nem ismerem elképzelni. Na, István írt egy poénos, vicces szösszenetet. A székely elviszi magával a komáját vadászni, kérdi a koma, mi lesz, ha jön a medve? Hát akkor lelövöm ezzel a puskával. És mi van, ha nem sül el? Hát akkor leszúrom ezzel a késsel. És mi van, ha nem tud elővenni a kést? Elgondolkodik a székely, majd visszakérdez. Koma, te ugyan biza, velem vagy, vagy a medvével? Nagyon szépen köszönöm, István. És ugye megmondtam. Na hát, egyrészt Mónika az előző dalra még talán a Final Countdown-ra írta, hogy mennyit ment ez a dal annó a rádióban. Ez egy nagyon régi szép dal, itt a lassúzós muzika, jó volt rá lassúzni. Aha, három lassú egymás után a diszkóban volt olyan is. Hát miért? Le kell lassulni, nem? Na és akkor Józsinak pedig küldök valakit oda a Müranszébe egy megyecskéit.

0: Ez a mennyecske pedig nem volt más, mint Sabrina, és gondoltam, hogy a Boys Boys Boys-ot elégszer hallottuk már, azért ez sem szól teljesen másról, és ennek is megnézzük a dalát, pontosabban a klipjét, már akkor is látszott, hogy azért Sabrina szeret kibontakozni. No, és akkor, hát Nandi a Vacsival kapcsolatos dolgokat nyugodtan közvetítsd, közben pedig a nyárítást azt jelenti, hogy kényelmesen elfér a hasamban két lángos, meg pár sör, és akkor én egyértelműen kész vagyok.
1: Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be

Ja, ezt ilyet nem hallottad te. Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már az. A zavarja fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Na, Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádió? Mi mindent később tudunk meg. Szóval a durranás óta már mindent bemondanak. Valamit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósomat puf, mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Géza, ez a nyíves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza. Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Istenik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Most már annyira átmentünk koldusba. Olyan vastag a bőr a pofánkon, te, hogy az valami. Hát emlékezz arra a tévéműsorra, a Vitrai műsorra, az a Telehere. És ahogy nézem, egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, amelyikbe a pénzt felajánlotta a múmia, emlékszel rá? Na. Tudod? Azt mondta, adok még majd 60 ezret, ha megmurdelek. Anyukám, gyerünk, hát most kell a pénz. Hát később a régen is ad. De mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész, a harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. A csillagok azok maradnak. Na, azért ennek jobban örülhetné. Szóval mondom, nyugalom, mama. Bemondták, harangok Rómába mentek. Amíg ilyet mondanak, addig nincs baj. A baj majd akkor lesz. Azt mondják, hogy elvtársak. Azért nincs mit enni, mert bőjt van. Na de ilyet nem mondanak. Ma jövőre.

Ugye, vasárnap éppen arról beszéltem, hogy DJ Ilham vajon hol lesz majd, amikor egy év múlva mondjuk gondolunk-e majd rá, hogy digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-da, és hát két olyan dal is itt van, például a Play the Game című dal, és mellette még az All Day All Night című dal is, amely nem ezt a feelinget viszi tovább, hanem egy kicsit olyan könnyeden, olyan kicsit jamaikaiasan adja elő, nem is tudom, hogy Nandi ehhez mit tudna szólni, de ezt gyorsan meg is jegyezte Encsike, hogy ez is egy DJ Ilham. Igen, ugye? No, és hát remélem nem túl sok hallgatót vesztettünk, és remélem ti is mosolyogtatok egy jót Hofi úron, és ha ez így van, akkor jöjjön egy magyar felvétel, csak a változatosság kedvéért.

0: se vége, se hossza Pedro-nak, és közben szegény mosógéppel a mosógéppel forog a borza, borza mosógépben forog, meg a egyébként a cuki tengeri malac is forog a mosógépben. Erre a dalra pedig Nándiék macskája Jamaikában szinte elalszik. Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Menjünk is tovább. 19 óra 28 perc. Azt kérdezte Nándi ez előbb egyébként, hogy vacsoráztunk már nálatok, mi a helyzet a vacsorázás ügyében, vagy már régen rendben is van. Tudjuk, Istvánéknál nagyon drága, úgyhogy ők nem vacsoráznak, de hogyha nem vacsoráztok, akkor helyette egyébként mit csináltok? Mondjuk áfonyás, barackos szőlőlevet iszogattok?
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió.

Isten bizony, bennem is az fogalmazódott meg, mint Mazsiban, ugyanis azt írta, hogy yami yami, nyami nyami. Vajon Inna nem azt énekli, hogy nyami nyami? Lehet, hogy ő is vacsorázik közben. Nándék pedig nagyon helyesen használják a rádiót, készülékeket, a számítógépeket, és nem is tudom, hogy min hallgatják egyébként a Super DJ rádiót, mert azt írta Nándi, hogy mit ülünk az arcon rádiónak, és azt hallgatjuk. Mazsi meg hang nélkül nézi a tévét, és közben hallgatja a Super DJ rádiót, és benne yami yami nyami.

Till Into You, Cyril és Mario szólt nekünk, és hát közben a Viberen két dolog történt. Az egyik, hogy megtudhattuk Istvántól, hogy mi nem egyszerűen falunk egy párat. Füstölt kolbász, szalonna, sajt, túró, friss paradicsom és zöldhagyma, utána pedig folyékony kenyér. Ez igen. Na látom, nálatok nagy a drágaság. De tudjátok mit? Inkább ezt fogyasszátok, mint bármi mást. Közben pedig Melinda elbúcsúzott tőlünk, kellemes estét kívánt, majd jó pihenést kíván mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, Melinda, hogy megtiszteltél a itt léteddel, és neked is jó pihenést és jobbulást kívánok. Közben pedig azt írja Nándi, hogy kikapcsoltam minden céges... Nem érdekelnek, hagyjanak békén, most pedig fogom és kirámolom a hűtőt. És akkor én meg húzhatom, hogy jó ebédhez szól a nóta.

Folytatásos módon olvashatjuk a Retrobox csoportba itt a Super DJ Rádióban Nándinak a hát igazándiból megpróbáltatásait, hogy eljut-e a hűtőig vagy sem, olyan, mint a hiányos parlament, határozatképtelen. Mónikának pedig a könnyű vacsora maradt, azt persze nem mondta el, de elmondta egy jó kis dinnye. Hát a dinnye már megvolt, sokat nem nagyon nyomott a latban, de semmi gond. Egyébként Nándi még azért egy jó ideig azon vekenk, hogy most egyébként egyen tegnapi maradékot vagy sem. Encsikén pedig nagyon fincsi sajtos, sonkás, rakott csirkemelt, kukoricás rizs és kovászos uborka. Na most nekem a kukoricás rizs nagyon jó. Mind nagyon jó. Jó étvágyat kívánunk. És hát ugye tudjuk, hogy Józsinál nagyon finom volt a vacsora, és mellé még egy negyed dinnye is befért, úgyhogy minden rendben van, azt gondolom, hogy várjatok egy éjjel át.

40-es éveidben jársz hölgyként, és szeretnél fiatalabbnak tűnni. Csak mondd azt egyszerűen, hogy 60 vagy.

Remélem, hogy ismerős arcok voltak nektek ez az előadó. Ja, nélküled közben azért jó, kiderült, hogy Nándinak sikerült ugye elhelyezkedni, és már ide hallom, jó étvágyal étkezik. Jó étvágyat kívánok! Encsike egyébként már túl van rajta, pontosabban úgy írta, hogy mi már túl vagyunk rajta, hát akkor egészségetekre, jöhet valami desszört. István azt írta, hogy ez a dal a magyar szívű embereknek szól, szívből szívhez. Nagyon igazad van, ez így rendben is van, és azt gondolom, hogy sok mindenről szól, és hát ugye nyilván egy kicsit el kell gondolkodni, becsukni a szemünket. No, és akkor már egy 10 perc választ el minket a 8 órától, úgyhogy még 2 zene, ami belefér, 2 hosszabbacska zene, mert utána, sőt, 2 rövidebbecske zene, mert elfelejtettem nektek mondani, ajja minden is, szóval 2 rövidebbecske zene, mert hogy a Super DJ Rádióban 8 órától Selection Live Gregasszal jön az élő műsor, na úgyhogy már is indítom a következő zenét, kevesebbet dumálom.

Vapsuvap. Ez a Republik Száják Ismadán szerintem nem kell mondanom, én viszont búcsúzom. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki itt volt, és meghallgatta a Retroboxot, de senki ne menjen sehova, hiszen jön Gregász egy nagyon jó kis válogatással. Mazsi már el is köszön tőlünk, elköszönök szépen, köszönöm a jó zenéket, Dreamer, szép estét és jó éjszakát kívánok neked, szia! Én egyébként elköszönök Bandesztól, Józsitól, Encsikétől, Melindától, Istvántól, és a Retroboxos csoportban például Nánditól, és Mónikától, hogyha jól emlékszem, Mónikáról volt szó, segítsetek! Igen, Mónikának, Mazsinak jó étvágyat kívánunk a vacsorához, és hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a következő Super DJ Rádió műsorhoz. Legközelebb, ha minden igaz, akkor hétfőn találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, és egy szuper jó zenére fel, elvarázsollak benneteket egészen Gregászhoz. Sziasztok! No!

emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát szép jó estét, szuper DJ Radio, szép jó estét, szuperek! Július 20-a van, este 8 óra, ami azt jelenti, hogy Selection Live itt a Super DJ Radio-ban 2 órában. Előttem a Retrox-ban, Szatmári Zolinak köszönjük szépen a jó zenéket. Az utolsó negyed órát hallgattam csak, de én szerintem biztos vagyok benne, hogy mind a 2 óra remek lehetett. És aki vele tartott, azt tartson velem is. Ahogy mondtam, 2 órában Selection Live velem Gregasszal. Élőben, élő mixben, vegyes zenékkel is. Ami fontos, Viber számunk 7045959995. Ide lehet nekem írogatni. Várom az üziket, képeket, bármit. Jó szórakozást kérem ezen a adást mindenkinek.

Szóval ez itt a Super DJ Radio Show Selection Live Gregosszal egészen 10-ig élőben, és jöttek is üzenetek. Encsike írja: szia kedves Gregosz, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Figyelek, fülelek és hallgatom a fantasztikus keveréseket. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, Pucsik Encsike. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagy. Kellemes estét neked is, és jó zenehallgatást velünk.

És itt van velünk Kőszei Gabi is, Ali Gregas, Meló közben is, csak a szuper jó Adit, hát köszönöm szépen, örök, hogy itt vagy, és kitartást a Melóban. Még mindig ismeretlen írt ki, kicsit visszatekertem, hogy tudjam, hogy ki vagy. És természetesen itt van is a István is. Csodálatos estét kívánok neked, kedves Gregas. Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, hogy hallhatunk téged. Oda neki hadd szóljon, mint mindig, Selection Live, hát köszönöm szépen, és örülök, hogy hallgattok. Még Erdélyből is. Aztán itt van velünk Ádám is, mostanában megjött végre. Szia Gregas, csapassuk, ahogy szoktuk, jó adást. Kedves barátom, hát szia, és örülök, hogy itt vagy. És megjött Harta is, Harta jelen, Üz, Kincsó és Kristóf, hát örülök, hogy itt vagytok, szokásos törzshallgatóim.

Nem ígérem, hogy lesz Jackson. És közben Kakugavis írt nekem. Itt hűsödünk. Lent egyszer csak jövök. Én üdvít az éterben. De akkor csináld. Hát hűsüljetek és hallgassátok a jó szuper zenéket itt a szuperen.

és Kovács Sándor is írt nekünk a Viberre. Műhelyben még dübörög a munka, de nyilván a Super DJ Rádió szól. Hát örülünk neki, hogy munka közben is minket hallgattok, és hát kitartás a munkához.

és Huplé Macskasi Szilvia is küldött nekem egy képet. Üdv! Én szó szerint kirámoltam a hütöt, épp takarítom. Üdvözletem küldöm Kőszegi Gábornak, az Éjjeli Bagoly úrnak. Hát átadtuk az ütést, kitartást a munkához.

Közben Ádám írja nekem, hogy csak a Super DJ Rádió, legeslegebb rádió. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy így gondolod. Igazán emlékeket ébresztünk, ahogy szoktuk mondani. Egy jó kis lenócse, igazi nyári hangulat.

Ez még mindig a Super DJ Radio-ban a Selection Live. Egészen 10-ig élővel mixelgetünk meg, zenét hallgatunk meg, meg mindent így beolvasgatunk üzeneteket. Szilvia írta nekem, hogy köszönöm szépen, hogy beolvastál. Célba ért, köszönjük, ami hallotta. Nagyon jó a zene, hát köszönöm szépen, és természetesen, hogy beolvassuk az üzeneteket. Írhattok is nekünk. 70-45-95-995. 10-ig itt vagyunk, törgetjük a legjobbakat, a legszuperebbeket. Itt a Super DJ Radio-ban.

Közben István küldi a szíveket, hát köszönöm szépen, hogy tetszik a műsor, és Ádám kérdezi, hogy remélem minden is találkozunk pénteken a hétvégén. Hát Ádám találkozunk, hiszen tudjátok, hétvégén 7. Super DJ Rádió közönség találkozója kapszálása, úgyhogy mindjárt majd lesz egy kis reklám is. Aki tud, jöjjön. És nem pénteken fogunk Ádám találkozni, hanem velem szombaton, de szombaton ott leszek egész nap, sőt, vasárnap hajnalig. Meg aztán még vasárnap reggel is nyilván, mert ott alszom. Úgyhogy lesz remélhetőleg onnan is egy jó kis selection live. Rövidebb, hosszabb, majd meglátjuk, ki mikor áll bezenélni. De aki nem tud eljönni, annak meg marad a rádió, mert hiszen péntektől élőben közvetítjük az egészet, úgyhogy nyugodtan lehet minket hallgatni majd, és írogatni is nekünk.

Közben Ádám kérdező, hogy lesznek-e ilyen dolog nálam. Minden nálam lesz Ádi, úgyhogy lehet majd kérni régieket, újakat. Majd nálam lesz az egész Selection Live repertoár.

0: Közben Ádám kérdezi, hogy miről játszok majd, pendrive vagy CD. Hát digitálisan csak is, pendrive vagy külső vinyó. Erre nagyon sok zene fér, úgyhogy nem kell cipekedni. Meg aztán még nagyon sok CD-n van, amit újra vissza kéne szereznem. Még pihennek a táskákba, de rajta vagyok folyamatosan. Folyamatosan bővül a repertoár. De azok már főleg ilyen underground-abb zenék.
1: A 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
0: Szóval, ahogy beszéltük, jövő héten közönség találkozom, már nagyon készülünk, úgyhogy várunk mindenkit. Úgyhogy csinálunk is egy kis kelt csinálót, kicsit megtörjük a mixet, aztán jövünk vissza.

Ez még mindig a Super DJ Radio Jumlan Selection Live, és ő is tanírt nekem. Ez nagyon jó, vagyis szuper, köszönjük. Hát én köszönöm, hogy itt vagytok. Csak is a klasszikus zenék az elmúlt másfél órában. Maradunk is ennél, hiszen emlékeket ébresztünk. Ahogy mondani szoktam, a jó és az új és a régiek is megférnek egymás mellett, de most inkább a régiekre fókuszáltunk. Vibe számunk 74-95-95-95, egészen este 10-ig még így adhattok meg.

zenében a legjobb ez a Super DJ Radio, és örülök, hogy ilyen sokan velem tartottatok. 3,5 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy véget ér a mai Selection Live. Ennyi fért bele a mai adásba. Én ezzel a zenével is köszönöm tőletek, és remélem, hogy minél több emberrel találkozok a kapszálláson az Alar Hotelbe. A 7. közönség találkozón, Super DJ Radio közönség találkozón. Én mindenkinek megköszönöm figyelmet, és további szép estét kívánok. Maradjatok a szuperen, ha tehetitek. Aki dolgozik, annak kitartást, aki meg pihen, az jó pihenést és jó zenehallgatást. Az elmúlt 2 napban Greg azt hallottátok. A műsor megtalálta a szokott helyen. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I see the sun.

kövessen weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Hungarian web radio station.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Can't touch this.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubedi.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.